0: Ayi Yesu waffe,
1: tusonyiwe ebibi byaffe, tuwonye omuli okutazikira,
0: abantu ffenna tutwale mu ggulu, naddala abasinga okwetaaga okusaasizibwa.
2: Amatendo gannyaffe biikira Maria omubeererevu. Ayi Mukama tusaasire.
3: Ayi
2: Kristo tusaasire.
3: Ayi Kristo tusaasire.
2: Ayi Mukama tusaasire.
3: Ayi Mukama tusaasire.
2: Ayi Kristo tuwulire.
3: Ayi Kristo tuwe.
2: Patri w'omuggulu Katonda.
3: Tusaasire.
2: Mwana omununuzi w'ensi Katonda.
3: Tusaasire.
2: Mwoyo omutuukirivu Katonda.
3: Tusaasire.
2: Trinity omutuukirivu Katonda omu.
3: Tusaasire.
2: Maria omutuukirivu.
3: Tusaabire.
2: Omuzadde omutuukirivu owa Katonda.
3: Tusaabire.
2: Omubeererewe omutuukirivu mugole waba wababiikira.
3: Tusaabire.
2: Nyina Yesu Kristo.
3: Tusaabire.
2: Nyina w'enneema ya Katonda.
3: Tusaabire.
2: Omuzadde omutukuvu ddala.
3: Tusaabire.
2: Omuzadde omwekuumi ddala.
3: Tusaabire.
2: Omuzadde eyaba olubuto n'atayonooneka.
3: Tusaabire.
2: Omuzadde eyazaala n'atayonooneka.
3: Tusaabire.
2: Omuzadde asaanidde okwagala.
3: Tusaabire.
2: Omuzadde omulungi eyeewuunyizibwa.
3: Tusaabire.
2: Omuzadde omubuuliriza omulungi.
3: Tusaabire.
2: Nnyina omutonzi.
3: Tusaabire.
2: Nnyina omulokozi.
3: Tusaabire.
2: Omubeererevu omwegendereza ennyo.
3: Tusaabire.
2: Omubeererevu omutiibwa.
3: Tusaabire.
2: Omubeererevu ataggwa matendo.
3: Tusaabire.
2: Omubeererevu omuyinza.
3: Tusaabire.
2: Omubeererevu omusaasizi.
3: Tusaabire.
2: Omubeererevu omwesigwa.
3: Tusaabire.
2: Ndabirwamu erabirwamu obutuukirivu.
3: Tusaabire.
2: Kitebe ky'amagezi.
3: Tusaabire.
2: Nsibuko y'essanyu lyaffe.
3: Tusaabire.
2: Nkuluze ey'ebirungi eby'omwoyo.
3: Tusaabire.
2: Nkuluze ey'ekitiibwa.
3: Tusaabire.
2: Nkuluze ennungi ennyo ey'obujumbizi bw'eddiini.
3: Tusaabire.
2: Looza etategeerekeka.
3: Tusaabire.
2: Munaala gwa Dawudi.
3: Tusaabire.
2: Munaala gwa Ssanga.
3: Tusaabire.
2: Nyumba ya Zawabu.
3: Tusaabire.
2: Sanduuko y'endagaano.
3: Tusaabire.
2: Wankaaki w'eggulu.
3: Tusaabire.
2: Munyeenye ya kumakya.
3: Tusaabire.
2: Bulamu bw'abalwadde.
3: Tusaabire.
2: Kiddukiro ky'aboonoonyi.
3: Tusaabire.
2: Mukubagiza w'abanaku.
3: Tusaabire.
2: Mubeezi w'abakristu.
3: Tusaabire.
2: Kabaka w'abamalayika.
3: Tusaabire.
2: Kabaka w'abajjajja.
3: Tusaabire.
2: Kabaka w'abalanzi.
3: Tusaabire.
2: Kabaka w'abatume.
3: Tusaabire.
2: Kabaka w'abajulizi.
3: Tusaabire.
2: Kabaka w'abanyiikivu.
3: Tusaabire.
2: Kabaka w'ababeererevu.
3: Tusaabire.
2: Kabaka w'abatuukirivu bonna.
3: Tusaabire.
2: Kabaka eyagwa munda nga taliiko kibi kisikire.
3: Tusaabire.
2: Kabaka eyatwalibwa mu ggulu.
3: Tusaabire.
2: Kabaka wa Lozaali entukuvu ddala.
3: Tusaabire.
2: Kabaka w'emirembe.
3: Tusaabire.
2: Kaliga ka Katonda akajjawo ebibi by'ensi.
0: Tusonyiwe, ayi Mukama.
2: Kaliga ka Katonda akajjawo ebibi by'ensi.
0: Tusonyiwe, ayi Mukama.
2: Kaliga ka Katonda akajjawo ebibi by'ensi.
3: Tusaasire.
2: Twegayirire. Ayi Mukama Katonda, tukwegayiridde ffe abaweereza bo. Tuwe okubeera abalamu bulijjo mu mwoyo ne mu mubiri. Ate okulw'okusabira Maria omutuukirivu. Tuwonye ennaku ez'omu nsi muno. Tufunyise mu ggulu essanyu eritaggwaawo. Tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe.
0: Amiina.
2: Linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu.
0: Amiina.
4: Kyenda mu nnya ~4 Radio Sapientia, enkuluze y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.